0: szerencséd. Vigyél el, és én az vagyok.
1: Přátelé mí z vesnic i vy měští
0: ze Šíré Rusy.